0: mesét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Újváról listacsökkentő program indul, több rendőr az utcákon, medvéket észleltek a határnál, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a várólista csökkentési program, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, egyebek mellett a délutáni és hétvégi műtétek bevezetésével. A program az érték alapú egészségügy felé mozdul el, közölte a tárca vezető. Hozzátette, az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik majd. Biztonságosabbak lesznek a közterületek. Számos rendőrt vezényelnek át, emellett átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változtatással nagyjából 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a köztereken találkozhatunk. Ma kezdődik az Erdők Hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
4: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni.
3: Lemondott a szerb államfő Belgrádban. Ennek oka, hogy az októberi előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Alekszandar Vučić a bejelentéskor összegezte az utóbbi évek eredményeit. Egyúttal hozzátette, hivatalban maradva is részt vehetett volna a választási kampányban, de becsületesebbnek tartja, ha előbb távozik tisztségéből. Két nagytestű medve bukkant fel a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerája. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságra intette a környéken élőket. Zavartalan napsütésben van részünk, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk, így csapadék nem várható. Többfelé megélénkülhet a szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, délután 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Díszes fogatokkal, táncos megállókkal és jókedvű résztvevőkkel elevenedett meg ismét egy régi hagyomány Kálozon. A kálozi szüreti felvonulás nappali forgatagát este bál zárta, így a jó hangulat egészen éjszakába nyúlt. Mozgalmas és vidám napot töltöttek együtt a kálóziak, ahol ismét megtartották a település hagyományos szüreti felvonulását. A menetet gyönyörűen feldíszített lovaskocsik, pompás lovak, valamint népviseletbe öltözött fiúk és lányok tették igazán látványossá. A felvonulók Kálóz utcáin haladva több helyen is megálltak, ahol kisebb műsorokkal és tánccal szórakoztatták az összegyűlteket. A napból nem hiányzott a nevetés és a vidámság sem. A hagyományos program ezúttal is sok embert mozgatott meg. A rendezvényről Varga Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. Posztjában azt emelte ki, hogy jó volt látni, milyen sok ember képes ma is összehozni egy ilyen régi helyi hagyományt, írja a FEOL. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megye igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a Hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu-n. Befejeződött a Dunaparti települések vízellátása az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázis váltással megnevezésű 13 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós és 231 millió forint állami támogatású projekt, melyet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a Dunántúli Regionális Vízbűn ZRT konzorciuma valósított meg. A DRV szerdai MT-nek küldött közleménye szerint a fejlesztéssel megújultak az Ercsi vízbázis felhasználásával, a kútsor bővítésével a térségben található települések Adony, Belojannis, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs és Velence ivóvízellátó rendszereinek egyes elemei. További részletek a Duna Online oldalán. A 6. és 7. osztályosok negyedszer mérhetik össze játékos formában tudásukat az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról, miközben az iskolájukat és az osztályukat is értékes nyereményekkel gazdagíthatják. Ősszel a hasznos tudáson és felejthetetlen élményeken kívül 500 000 forintos iskolai támogatást, osztálykirándulást vagy értékes sportszerutalványt is hazavihetnek azok a győztes 3 fős csapatok, akik részt vesznek az Okostányér országos diáktudás próbán, amire október 22-ig lehet nevezni, innen Dunaújvárosból is. Jelentős változások jöhetnek az M6-os autópálya Dunaújvárost is érintő szakaszának üzemeltetésében. A kormány felülvizsgálja a korábbi döntéseket, miközben 2027 és 2037 között több mint 53 milliárd forintot irányoznak elő az érintett M6-os és M8-as szakaszokkal kapcsolatos feladatokra. Már az idei évre is 630 millió forintot biztosítanak. A témában bővebben ír a Duna Online. Szombat este a Dunaújvárosi térségben is felkel az idei ősz első teliholdja. Szeptember 26-án este ismét különleges égi látványosságban lehet részünk, hiszen a telihold mellett a Szaturnusz is megfigyelhető lesz az esti égbolton. Égi kísérünk napnyugta előtt nagyjából 20 perccel kell majd fel. Keleten 18 óra 1 perckor, Budapesten 18 óra 12 perckor, a nyugati határainknál pedig 18 óra 22 perckor kerül sor a holdkeltére, írja az időkép. Rövid ideig, így egyszerre láthatjuk majd a napot a nyugati, illetve a holdat a keleti horizont felett.
2: Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. Elindult az Okos Tányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejérvár megyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskunvár megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kapócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra is. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kapócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih itt Fejérvár megyében is azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Itt Fejérvár megyében is. Nehezíti az őszi vetés előkészítését a száraz talaj. A Hungaromet agrometeorológiai előrejelzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. Helyenként a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejérvár megyei diákok alkotásait is. Akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak.
1: A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti eszél gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Szeptember 28-a van, hétfő finishben az első őszi hónap, és ezt már odakint is érezhetjük. 1 és 13 fok közötti a reggel, egy pulcsi vagy egy vékonyabb kabát jól jön, aztán napközben nem lesz majd rá szükség, ahogy hallottuk a hírek végén az időjárás jelentésben. Egyébként pedig a venceleket lehet köszönteni, Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt, 10 perccel, Maxim Levente vagyok. No Doubt, Diaz, aztán Desiree, ebben a sorrendben jönnek ők.
0: Beste!

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 28-án hétfőn az Információ Szabadság világnapján, vagy az információhoz való hozzáférés nemzetközi napján, más szóval. Úgyhogy ha már itt tartunk, akkor www.bestfmbudapest.hu, a weboldalunkról pedig elérhető Instagram és Facebook oldalunk is, hívható SMS Viber számunk pedig 0620 55 55 155. Ha már is dugóval, ne adj Isten, balesettel indul a hét, várom az infót. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. DJ Sammy-től a Heaven a Best-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reggel még jól jön egy Jackie vagy egy Pulcsi, napközben pedig már a kezünkben cipelhetjük, hiszen 22-25 fokra, sok napsütésre, igazi indián nyárra lehet ma és holnap is készülni. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Martin Solveig jön a Rockin' Musical.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Alig lesznek felhők az égen, délután 22-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a beteg tájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre. A tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ismét látogatható a római Kolosseum. A világhírű amfiteátrumot halálos munkabaleset miatt zárták be 3 napra. Egy

0: 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a második szintről. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Amint egy 80 ezer turista, aki az elmúlt napokban nem tudott bejutni a Kolosseumba, visszakapja a jegye árát, vagy választhat másik időpontot a látogatásra. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK arra a Magyar Nemzetben megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében. A dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sportéletében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megye igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu-n. Elindult az Okos Tányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejér vármegyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés komoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti egyszer gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Csípős reggelek, kellemes délutánok jönnek a hét elején. Itt az indián nyára, a Vénasszonyok nyara, 22-25 fokkal, sok napsütéssel. A reggel viszont még hideg, 1 és 13 fok között van odakint. Ennek megfelelően válasszunk tehát ruhadarabot, ha még nem indultunk el. Az utolévők pedig küldhetik a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Ez pedig közben alattunk már Beyoncé-tól az Irreplaceable, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, hogy milyen idővel búcsúzik a héten szeptember, és mire számíthatunk október első napjaiban, de maradjunk egyelőre csak a mai reggelnél és a mai napnál, szóval kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. A következő órában pedig biztosan halljuk majd a The Bieberst. És jön a Savage Garden is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
4: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. I'm the lyrical gangster. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Díszes fogatokkal, táncos megállókkal és jókedvű résztvevőkkel elevenedett meg ismét egy régi hagyomány Kálózon. A kálózi szüreti felvonulás nappali forgatagát este bál zárta, így a jó hangulat egészen éjszakába nyúlt. Mozgalmas és vidám napot töltöttek együtt a kálóziak, ahol ismét megtartották a település hagyományos szüreti felvonulását. A menetet gyönyörűen feldíszített lovaskocsik, pompás lovak, valamint népviseletbe öltözött fiúk és lányok tették igazán látványossá. A felvonulók Kálóz utcáin haladva több helyen is megálltak, ahol kisebb műsorokkal és tánccal szórakoztatták az összegyűlteket. A napból nem hiányzott a nevetés és a vidámság sem. A hagyományos program ezúttal is sok embert mozgatott meg. A rendezvényről Varga Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. Posztjában azt emelte ki, hogy jó volt látni, milyen sok ember képes ma is összehozni egy ilyen régi helyi hagyományt, írja a Feol. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Bács-Kiskunvár megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kapócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra is. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Nébih itt Fejér vármegyében is azt kéri, hogy ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti eszél gyenge mérsékelt lesz, reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Szeptember 28-án, hétfőn a Bencelek névnapján. Egyébként ez az évből a 271. nap, és még 94 napunk maradt, amíg pukkanhat a pezsgő, azaz 2026 végéig. Sok boldogságot a névnaposoknak, a szülinaposoknak, és ha közlekedési info van, az is jöhet a 0620 55 55 155-re. Már is kezd Justin Timberlake, Timbalanddel és Nelly Furtadóval. Max Emlemente vagyok.
0: Best

Best of a legjobb zenék. Miközben eltöltöttünk egy kellemes hétvégét, új női világcsúcsot állítottak fel Rubik kocka kirakásból, méghozzá egy 6 éves kínai kislány. Az új csúcs 4,27 másodperc, az enyém pedig hát úgy 40 perc, megállítva azt a YouTube videót, amiben részletesen lépésről lépésre elmondják, hogy mikor, melyik irányba kell forgatni a kockát, ha ilyen és olyan az állás. Na de, munkára föl, hiszen hétfő van, jöjjön Kelly Rowland-dal a Work a legjobb zenék között itt a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Reggel jól jön egy pulóver, vékony jacket, délután elég lesz a póló. Ma 22-25 fok között alakul a maximum. Részletek a hírek végén. Mindjárt 7:30. Jó reggelt! Whitney Houston dala, az I'm Every Woman szól majd nem sokára teljes hosszában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Alig lesznek felhők az égen, délután 22-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK arra a Magyar Nemzetben megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára, emellett a következő 10 évben a közterületi fák csak nem felét cserélni kell, és a klímának ellenállóbb parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóságon belül. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre. A tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében. A dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb

0: tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejér vármegye igazgatósága támogatásával 79.600.000 forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu-n. Innen Fejér vármegyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Elindult az Okos Tányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejér vármegyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti egyszer gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
4: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a Hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu-n. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. A TET mese pályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is. Akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti szél gyenge mérsékelt lesz, reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Károly írja, hogy 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé. Az M4-es csomóponttól egészen Pécelig haraszol a pálya baleset miatt. Köszönjük szépen az infót. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Egy-két szóban tényleg csak annyi, hogy a reggel még hűvös, csípős, napközben pedig indián nyár lesz 22-25 fokkal. Úgyhogy jump a Chris Cross-szal mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Alig lesznek felhők az égen, délután 22-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is.

0: kérdésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára, emellett a következő 10 évben a közterületi fák csak nem felét cserélni kell, és a klímának ellenállóbb parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a beteg tájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre. A tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. Ismét látogatható a római Kolosseum. A világhírű amfiteátrumot halálos munkabaleset miatt zárták be 3 napra. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a 2. szintről. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Amint egy 80 ezer turista, aki az elmúlt napokban nem tudott bejutni a Kolosseumba, visszakapja a jegye árát, vagy választhat másik időpontot a látogatásra.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. 2/3 után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu-n. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak.

0: A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti szél gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: nem kopik.
1: Best FM, a legjobb zenék. Indián nyárral búcsúzik az első őszi hónap. Szeptember 28-a, hétfő van. Sok boldogságot a venceleknek és a szülinaposoknak is. Ma is, holnap is 22-25 fok. Sok napsütés, némi kis szél. Esni nem fog, erre lehet készülni. A reggeli induláskor még jól jön egy pulcsi vagy egy vékonyabb jacky, délután viszont elég a póló. És kötelező a napszemüveg. Michael Jackson, Janet Jacksonnal Scream. Ez a folytatása. Beste, jó reggelt!
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: Faith No More, easy, könnyű, nem, nehéz a haladás még mindig az M0-áson, Vecsés és Maglót között, és lassabb az M7-es is egy szakaszon a Balaton felé Tárnok térségében. Jó reggelt, jó utat!
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Már is 9 óra, jöjjenek a friss hírek, a következő órában pedig hallgatunk majd ATB-t. És Fluort is.
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi lány.
0: Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó hetet, mindjárt szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
5: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
6: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sportéletében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja Feol. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okos telefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják az adott termékekhez előírt tájékoztatást. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti eszél gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként az amerikai rappertől, Nellytől vizuális típusok kedvéért mondom, ő az a rapper, aki fejkendőben és az arcán egy raktapasszal rappelt még a 2000-es évek elején. Valóban megsérült egy kosárlabda meccs közben, és egy vágás keletkezett az arcán, de aztán amiután begyógyult, továbbra is image része maradt a raktapassz az arcon. Ride with me, ezzel indul az óra, 4 perccel múlt 9, jó reggelt, jó hetet, Max Emlerenta vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, lassan véget ér a hétfő reggeli csúcsbár. Ma is sokan voltunk az utakon, munkába, iskolába menet, és volt pár dugó baleset is. Viszont szerencsére ezeknek vége. Ha valaki mégis fennakadást tapasztal, küldje a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Hamarosan a Spice Girls, mindjárt az ATV, most pedig Nana jön a Lollival a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más.

Ezt a fel a legjobb zenét. Kaptunk egy közlekedési infót Ivántól a fővárosból. Azt írja, baleset a Ferihegyén befelé a Felső Csatári útnál. Köszönjük szépen 0620 55 55 155. Ide érkezett Pitbull-lal, megy tovább a hétfő reggel. I know you want me, a bestem. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Igazi indián nyár vár ránk. Ma is, holnap is 22-25 fok, sok napsütés, pici kis szél, esni nem fog, ragyogó napsütéses idővel búcsúzik szeptember, és ebben a szellemben megyünk tovább itt az éterben is. Salomé de Bahia, Altro Lugar, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után szól majd Szildala. Amazing, csodálatos, akár csak az utolsó szeptemberi napok. 22-25 fok, indián nyár, ma is, holnap is. Részletek a hírekben. Reggel azért csípős az idő, szóval Jackie pulcsi kell, napközben viszont elég a póló. Jönnek persze a magyar kedvencek is. Itt lesz Ákos a Pelenellel.
2: A vallátod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, rövid szünet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Alig lesznek felhők az égen, délután 22-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Meg kell újítani az 1999 végéig kiadott visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat, hívta fel a figyelmet a Magyar Posta. A 2000 előtt kiállított dokumentumok szerdán hatályukat vesztik. Az érintettek személyesen bármelyik postán vagy online az e-meghatalmazás szolgáltatással is megújíthatják a meghatalmazást, amelyre akkor van szükség, ha valaki más veszi át a címzet helyett a postai küldeményeket. Elkezdődött a Bayer Construct csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit, eseményeit járják körbe. A média csoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságon belül. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. A javító intézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, ami a következő 3 évben áll rendelkezésre. A tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagyni a fák gyökerei és lombkoronái számára, emellett a következő 10 évben a közterületi fák csak nem felét cserélni kell, és a klímának ellenállóbb parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolják. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében. A dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadék szegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbúja 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejér megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a Hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják az adott termékekhez előírt tájékoztatást. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti eszél gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az indián nyár aláfestő zenéi pedig ebben az órában például Eve és Gwen Stefani Let Me Blow Your Mind című hip-hop klasszikusa, de itt lesz az Alliance-etnék Punjabi MC, Kenny Williams Saturday-jel, elsőként pedig Pink énekel 4 perc elmúlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Lesz.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Be happy every day, azaz légy vidám minden nap, hát főleg, ha ilyen gyönyörű indián nyár van, Best FM-mel a legjobb zenék. Ez a jó hír már, mint hogy 22-25 fok, sok napsütés várható a hét első napjaiban. A rossz hír viszont, hogy hétfő van, ezt feletteti velünk Kenny Williams, jön a Saturday a Besten.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-a a legjobb zenék. Valódi pop történelmi pillanatoknak lehettünk tanulni az idei MTV Video Music Awards gálán, ahol a tegnap esti díjátadó legnagyobb nyertese nem más lett, mint a pop királynője, Madonna. A 68 éves énekesnő összesen 7 elismerést zsebelt be, többek között az év előadója címet, valamint a legjobb dance videóért járó díjat. Madonna nem csak a trófákkal tért vissza, de egy elképesztő show-val nyitotta meg a gálát. A színpadon csatlakozott hozzá Sabrina Carpenter és Charlie XCX is. Az este másik hatalmas sztárja Taylor Swift volt, aki szintén történelmet írt, megnyerte a gála legfőbb elismerését, az év videóklipje díjat a The Fate of Ophelia című slágerével. Swift emellett a díj átvételekor megható szavakkal emlékezett meg a nemrég elhunyt country legendáról, Dolly Partonról is. Taylor ezzel az estével elérte a 33. VMA szobrocskáját, amivel hivatalosan is átvette a vezetést Beyoncé-től, és ő lett az MTV VMA-k történetének legtöbbször díjazott előadója. És volt még egy különleges pillanat a rock rajongóknak is. A Nirvana kapta meg a rangos Video Vanguard Awardot, amit Dave Grohl és Chris Novoselic közösen vett át. 2003 óta a Nirvana az első zenekar, amely megkapta ezt az életműdíjnak is beillő elismerést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal kötőjel liget.hu.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Belül van egy friss közlekedési infónk. Bence küldte a 0620-55-55-155-re. Sziasztok, M4 Szolnok felé a nullás csomópont után autókamionnal koccant a külsőben. Köszönjük szépen, jó utat! A délelőtt utolsó órájában jön majd Beyoncé Shakirával. És a Unique is. Rövid szünet, friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ifjúsági drogprevenciós sportnapot rendeztek Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a Jövőtök ért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű programsorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt a középiskolás futszálkupán, emellett prevenciós előadások, egészségfejlesztő programok, interaktív bemutatók és sportolói kerekasztal beszélgetés is várta a fiatalokat. Dr. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke közösségi bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével erősítsék a fiatalok egészségtudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek megelőzésére, írja Duna Online. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. Holnap a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél, kora reggel 4 és 11 fok közötti minimum értékekre van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, napközben 22-26 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Mentelmi jogok felfüggesztéséről szavazott az országgyűlés, barbár napokat rendeznek Aquincumban. Kellemes kora őszi idő várható a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindhárom érintett esetében egyhangulag megszavazta a mentelmi jog felfüggesztését a parlament. Az országgyűlés rendkívüli ülésén először Hankó Balázs fideszes, illetve Sesztek Miklós KDNP-s képviselő, majd Magyar Péter miniszterelnök ügyében voksoltak. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja nem vett részt a szavazáson, a frakciók vezetői szerint politikai eljárásról van szó. A parlament ma rendes ülést is tart, ez egy órakor kezdődik majd. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
4: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgász érdekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és víztisztet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
3: Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Harkivban egy többszintes lakóházat ért találat, legalább 25 ember megsebesült, köztük 9 gyerek. Szumi megyében lakóházak és oktatási intézmények rongálódtak meg, 2 ember meghalt, 8 megsérült. Kijevben egyebek mellett irodaépületek, egy benzinkút és egy kávézó is megrongálódott, és 3 tizenéves fiatal sérült meg. Barbár napokat rendeznek az Aquincumi Múzeum és Régészeti Parkban. Október első hétvégén hagyományőrző bemutatók és előadások is várják itt az érdeklődőket a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A látogatók megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket. A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A hülye hétfőhöz hülye diszkó dukál. Junior Jack és a Stupid Disco ezzel indul. A hétfő délelőtt utolsó órája 4 perccel múlt 11. Szeptember 28-a van, sok boldogságot a Benceleknek és a szülinaposoknak is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

0: FM a legjobb zenék. Az évszám 1994, elindul a Jó barátok sorozat, megjelenik a Ponyvaregény, és az amerikai CNC Music Factory tarol a Do You Wanna Get Funky-val. Ezzel megy tovább a hétfő délelőtt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Az M6-oson ma karbantartási munkát tartanak az alagútláncban. A 165-ös és 177-es kilométer között lezárták a Budapest felé vezető oldalt, a forgalmat az Ivándárda felé vezető oldalra terelik át. Munkavégzés miatt lassabb az M5-ös is Röszke felé, az Örkényi pihenő után az 58-as és a 61-es kilométer között dolgoznak, ahol egy sávot lezártak, jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mucsait Zoltán és a Gruppenzfink. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és a pop királynőjével indul a hétfő délután. Madonna tegnap Los Angelesben az MTV díjkiosztón 7 trófával gazdagodott. Szól már is a music, jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a Jövőtök ért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű programsorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt a középiskolás futszálkupán, emellett prevenciós előadások, egészségfejlesztő programok, interaktív bemutatók és sportolói kerekasztal beszélgetés is várta a fiatalokat. Dr. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke közösségi bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével erősítsék a fiatalok egészségtudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek megelőzésére, írja Duna Online. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sportéletében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Elindult az Okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejérvár megyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti eszél gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Sok tanár elvégezte a képzést az allergiás gyerekek ellátásáról. Budapesten is koncertezik jövőre Rod Stewart. Csípős reggelek, kellemes őszi nappalok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát, így 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, a területre kisrepülőkről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
4: Immunizálással egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
3: Kutyajutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egy zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot, igazán könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és szuper délutánt is töltsék velem a következő néhány órát. Hallgassunk együtt igazán felejthetetlen slágereket. Jön mindjárt Christina Aguilera, de itt lesz az Animal Cannibals is, jön majd Fate lesz az Insomniával. Most pedig Madonna indítja az órát és az egész délutánt. Jön a music!
0: Best FM, a legjobb zenék!
6: Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telt a hétvége, és az elmúlt két napban volt idő egy kicsit lazítani, pihenni. Nekem osztálytalálkozom volt, jobban mondva érettségi találkozom, és valakit évtizedek óta nem láttam, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és úgy az egész társaságnak. Szóval nekem eléggé nosztalgiával telt ez a hét, mert hogy már úgy készült, vagy a hétvége, mert hogy már úgy készültem rá, hogy összegyűjtöttem rengeteg fotót a középiskolás évekből, és hát én imádom ezeket. Úgyhogy kicsit még ennek a lázában vagyok, de nagy lendülettel is azért kipihenten hoztam a legjobb zenéket így a hétfő délutánban. Ma is töltsük együtt, amennyit csak tudunk ebből a délutánból, a Faithless-szel, az Animal Cannibals-szel, szóval unatkozni biztosan nem fogunk. Ma is jövök napkérdésével, természetesen mindenféle érdekességgel és információval, úgyhogy tartsanak velem is a For The Cause-szal, én a Sunshine, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóban, sokan vannak teherautóval az utakon, vagy éppen kamionokkal, vagy tényleg bármilyen járgánnyal, járművel. Ma is arra kérek mindenkit, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárkinek információja van szert az ország útjairól. Várom ma is 0620 55 55 155 a számunk. Ott vagyunk a Facebookon, ott vagyunk az Instagramon is, lehet üzenetet is írni, lehet hívni is, úgyhogy legyünk az utakon ott is a mai délutánon. Továbbra is figyelni kell az M1-es autópályán, mert Budapest felé eléggé telítettek a sávok, itt a torlódás van, ha pedig van bővebb információjuk innen, vagy tényleg bárhonnan az ország útjairól, hívjanak vagy írjanak. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek! Érkezett Anitától egy olyan üzenet, hogy ő már most tudja ezt a hetet. Nagyon húzós lesz a munkában ez a hét. Egy picit próbálja még kihúzni az ebédidőt, hogy lazítson, és igazából hát rávegye magát, hogy visszajön az irodába, mert tényleg ez egy őrült hét lesz. Úgyhogy szeretne a következő órában kérni valami egy picit nyugis dalt, mert úgy van még egy pár perce a kávéból. Na, érkezik majd Roger Sanchez és az Another Chance, mert úgy mindjárt egy óra jönnek a friss hírek, aztán indítok ezzel. És neked szól majd a Well Hello is, na meg minden nyugizós kávézósnak. Itt lesz a Pályaudvar.
2: Azt ígérte, hogy mindig itt leszel. Búcsú lélkünk, hogy fogadjon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Ifjúsági drogprevenciós sportnapot rendeztek Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a Jövőtök ért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű programsorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt a középiskolás futszálkupán, emellett prevenciós előadások, egészségfejlesztő programok, interaktív bemutatók és sportolói kerekasztal beszélgetés is várta a fiatalokat. Dr. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke közösségi bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével erősítsék a fiatalok egészségtudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek megelőzésére, írja Duna Online. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sportéletében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés komoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti eszél gyenge mérsékelt lesz, reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Nem szavazta meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét a parlament, a szauna kedvelőket várják különleges programokkal hétvégén, szép napos enyhe időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfő jelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. A tehetséges fiatalok támogatásáért, a magyar sport és kulturális élet fejlesztéséért fogott össze három sportszövetség. A Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Táncsport Szakszövetség kampányokkal népszerűsíti majd az egészséges életmódot és a hazai sportértékeket a fiatalok körében. Emellett rendszeresen egyeztetnek például a sportszervezési utánpótlás nevelési edzői tapasztalatokról. Közös fellépéseket, eseményeket is terveznek a magyar sport és kultúra határon túli népszerűsítésére. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal is készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor ugyanabban az időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
5: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje. Mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
4: A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik, hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is izgalmas zenék és jó kis délutáni hangulat erre a hét kezdésre. Velem Majoros Ritával itt a Best FM-en, és a Texas-szal jön az I Don't Wanna Lover, de itt lesz mindjárt Janet Jackson is és a Together Again. Jön majd a Love Message, most pedig egy kis szerelem Roger Sanchez-zel. Jön az Another Chance. Szép hétfőt!
0: Best!

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Meséltem róla, hogy osztálytalálkozón volt az elmúlt hétvégén, és hát rengeteget nosztalgiáztunk, illetve szóba jöttek a különböző osztály kirándulások is. Úgyhogy ma ezt a témát hoztam. Egy picit menjünk vissza a múltba, a középiskolás vagy akár az általános iskolás évekre. Kinek melyik és hol volt a legjobb osztály kirándulás? Mit láttak, milyen buli volt, merre felé kalandoztak, és mik voltak az élmények? Én imádok az ilyenekre visszaemlékezni, visszagondolni, úgyhogy ma erre vagyok kíváncsi. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide tényleg a nosztalgikus gondolatok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Szóval kinek melyik, és hol volt a legjobb osztály kirándulás? Na várom az élménybeszámolókat, mellé pedig hozom a legjobb zenéket a folytatásban is. Mindjárt jön egy szerelmes üzenet, vagyis a Love Message, előtte pedig Janet Jackson és a Together Again viszi tovább a délutánt. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ilyenkor hétfőnként általában azzal kezdem a napot reggel, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy rápillantok az időjárás előrejelzésre, hogy na, milyen idő is lesz a héten. Én imádom az őszi időt, és azt kell, hogy lássam, hogy egészen kellemes őszi időnk lesz, és ilyen 21-2 fokig hülle maximum az idő a héten, úgyhogy azért a hétvégére is például, ha már valaki ebben gondolkodik, lehet akár egy kis kirándulást tervezni. Én túrázni megyek, úgyhogy már nagyon-nagyon várom, és ehhez azért szerintem ez a 21-2 fok a legtökéletesebb idő. Néha picit beborul, vagy inkább azt mondom, hogy felhősebb lesz az ég, de azért sok lesz a napsütés a héten, úgyhogy ennek lehet örülni. Na meg mellé a Best FM legjobb zenéjének így hétfő délután is, úgyhogy ha valaki megírná akár a heti programjait, mert hogy már tették azt egy páran, nyugodtan tegyék meg 06 20 55 55 155, ide várom őket, de ide írják meg a közlekedési információkat is, illetve a nap kérdésére a válaszokat. Ki melyik osztály kirándulást élvezte a legjobban? Általános középiskolában jöhetnek az élmények, és a Best FM legjobb zenéi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 órát is mindjárt elérjük önnek a legfrissebb hírek, utána pedig Inikám mozi dobja fel a délutánt, szerintem mindenkiét. Jön a Here Comes the Hot Stepper. És jön majd Rácz Gergő is Eve-vel és a Bolondod voltam New York remixében.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ifjúsági drogprevenciós sportnapot rendeztek Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, az Oxygen Media híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a Jövőtök ért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű programsorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt a középiskolás futszálkupán, emellett prevenciós előadások, egészségfejlesztő programok, interaktív bemutatók és sportolói kerekasztal beszélgetés is várta a fiatalokat. Dr. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke közösségi bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével erősítsék a fiatalok egészségtudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek megelőzésére, írja Duna Online. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte, a DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a Hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu-n. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. Elindult az Okos Tányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejérvár megyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti eszél gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Fél milliárd forint jut horgásztavak vízpótlására. Sztrájk miatt bénult meg a tömegközlekedés Zágrábban. Zavartalan napsütésre, enyhe időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát. Az oktatóprogramnak köszönhetően 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
4: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
3: Sztrájk bénította meg a zágrábi tömegközlekedést. A horvát fővárosban a mintegy 200 villamosból csak 2, a 300 buszból pedig egyetlen egy indult el hajnalban. A közlekedési szakszervezetek a városi közszolgáltató érdekképviseletével együtt az új kollektív szerződések a béremelés mértéke és egyes juttatások miatt hirdettek munkabeszüntetést. Azt mondták, addig nem dolgoznak, amíg nincs megállapodás. A szemetet sem viszik el a szokott rendben, a hulladék udvarok is zárva tartanak. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten. Legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kihevertük az ebédidő kómáját, úgyhogy 2 óra után is pár perccel megy tovább a jó hangulat, és ugyan hétkezdésbe is kezdünk belerázódni szerintem. Én Majoros Rita vagyok, ehhez segítségül hívom Indica Mozitalát. Jön a Here Comes the Huffstepper, ez biztos, hogy mindenkinek jót fog tenni. Avril Lavigne pedig már nyitja is az órát.
1: Best FM.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék. A Pets and Small Feel Good dalával megy tovább a délután, na meg a nap kérdésével. Kinek melyik és hol volt a legemlékezetesebb osztály kirándulása? Azt írja Peti, mi Balatonfüreden voltunk 3 napot, az utolsó este akkora vihart kaptunk, hogy elment az áram a szálláson. Gyertyafényben ült az egész osztály, és szerintem ez volt a legjobb este az egész kirándulásból. Egyébként 7-esek voltunk. Zsófi is írt nekem, egy erdélyi osztálykirándulás maradt meg a legjobban, hosszú volt az út, de amikor reggel megláttuk a hegyeket, mindenki elhallgatott a buszon. Hazafelé már mindenki barátságban volt mindenkivel, még azok is, akik egész évben veszekedtek, úgyhogy én ezt imádtam a legjobban. Én pedig ezeket a történeteket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok. Nyugodtan hívjanak, ha inkább elmesélnék a történeteket, vagy akár írjanak néhány gondolatot, még munka közben is, hát ha belefér egy kis nosztalgia. És a Pets and Small dala, Feel Good, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenéig. Továbbra is folyik a karbantartás az M6-os autópályán, az Alagút Láncban, ezért a 165-ös és a 177-es kilométerek között lezárták a Budapest felé vezető oldalt. Forgalmat a határ felé vezető oldalra terelték át. Az M5-ösön a főváros felé Inács és Ócsa között a műszaki átjáróban dolgoznak. A 32-es kilométertől kezdődően a 23-as kilométerig haladnak, ahol mozgó tereléssel a belső sávot zárták le, ezért lassulás, torlódás tapasztalható. A 4-es főúton Kabak közelében két autó koccant, a 191-es kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Illetve baleset történt a 6-os főúton is, Szent Lőrinc előtt a 214-es kilométernél, a helyszínnel is végéig itt felpályán lehet haladni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu. Innen Fejérvár megyéből is. Szeptember végéig lehet pályázni a zöld óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Holnap a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél, kora reggel 4 és 11 fok közötti minimum értékekre van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, napközben 22-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt a 93.1 Best FM-en üdvözlöm a hallgatókat. Szeretettel köszöntök mindenkit innen Dunaújvárosból és a környékünkről. Ma is lepörgetünk 3 egész órát, és ez még a héten csak a hétfő délután. A mikrofon mögött Volek Csongor indítja az órát most a Killers, és tőlük szól a Human című felvétel.
1: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Én Oleg Csongor vagyok, tartalmas hétfő délutánt mindenkinek. Gondolom sokan melóznak még, úgyhogy kitartást kívánok. Ünnepelünk egyet, így szeptember 28-án Vencelek tartja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, aki közlekedik éppen, balesetmentes kilométereket dunaújvárosi autósok, munkálatokat pedig ma is végeznek, például a 62-28-ason. Útszűkület érvényben van kátyúzási munkák miatt, ez Dunaföldvár seregi és összekötő út, a 22-23-as kilométerről van szó. Aztán szintén útszűkület lassítja a közlekedést a 6-oson, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 30-as és a 81-es kilométer között, és az 51-esen aktuális az útkarmantartási munkálat Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton az 50-es kilométer környékén. Útszűkületre számítani kell itt is. Kérem jelezzék, ha van egyéb közlekedési info, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk már évek óta. Előre is kösz szépen! Az Aqua legnagyobb, legsikeresebb slágerét meghallgatjuk most a Best FM-en, ez a Barbie Girl.
2: Hiya, Barbie!
3: Hi, Ken!
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken!
2: Jump in!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en ennyit azért hozzáteszünk, kedves hallgatók, üdv mindenkinek! Az első közös óránkat lepörgettük, és így hétfő délután még a következő kettő mindenféleképpen a miénk. A mikrofon mögött Molek Csongor, indítja az órát mindjárt Mika, és meghallgatjuk a Grace Kelly című slágerét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak!
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
7: Alig lesznek felhők az égen, délután 22-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek.
8: A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyerességet ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj harmadik helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul.
7: Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK arra a Magyar Nemzetben megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. A pára és kötfoltok felosztása után túlnyomóan derült napos, száraz idő várható, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet a hajnali 1-10 fokról délután 22 és 26 fok közé emelkedik.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezekkel a kedvencekkel garantáljuk egész nap a zenei változatosságot. Hol? Itt a 93.1 Best FM-en, hogy a dunaújvárosi hallgatók jól érezzék magukat, és azok is, akik velünk vannak a környékről. Remélem jó páran csatlakoztak hozzánk az előző másodpercekben. A mikrofonnál Molek Csongor, Mika énekel, és szól a Grace Kelly.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
10: Best FM. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ez itt a 93.1 Best FM. A legjobb zenék, nagyon szép hétfő délutánt kívánok a hallgatóknak ide Dunaújvárosba is a környékre. A mikrofon mögött továbbra is Molek Csongor, és nézzük, hogy holnap kedden milyen időnk lesz a jóslatok szerint. Állítólag a napsütés kapja a főszerepet, ennek örülünk a legtöbben. Még felhő is alig lesz az égen itt a mi tájegységünkön, tehát csapadék holnap kedden sem nagyon várható. Kora reggel egy-két területen igen hideg lesz, olyan 2-6 fok körül mérünk majd, a csúcs délután pedig 22-26 fok körül alakul. A szélmozgás pedig mérsékelt marad. Pollenterhelés. Jó hírem van, kedves allergiás hallgatók, a parlagfű és a gombák pollen koncentrációja is visszaesett már a közepes tartományba. A többi növény pollen szintje pedig csalánfélék, kenderfélék, libatovfélék, pázsitfűfélék pollen koncentrációja alacsony, úgyhogy tüneteket nem nagyon okoznak. Egy duettet hallgatunk most a Best FM-en, Nelly Furtado és James Morrison közös száma szól, ez a Broken Strings.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: West Coast for life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, itt Dunaújvárosban a helyi sportközössége valódi mérföldkőhöz érkezett a DLS arénában, ahol az amatőr sportolók, a felnőtt kispályás labdarúgók és a legfiatalabb utánpótláskorú tehetségek immár magas színvonalú, korszerű létesítményben készülhetnek fel a mérkőzésekre és a megméretésekre. Az ünnepélyes átadási ceremónián a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda tagintézményének diákjai adtak színvonalas műsort, emellett Horváth Noel érzelmes előadásában csendült fel a Magyarország című dal. Elég komoly összegű fejlesztésről van szó, és komoly közösségi összefogással jött létre, még a szakszerű és precíz kivitelezési munkálatokat a DVG ZRT szakemberei végezték el. A DLS emellett csak nem 6 millió forint saját forrással hozzájárult a belső berendezési tárgyak beszerzéséhez és az áramelosztó rendszer kiépítéséhez. A teljes beszámolót megtalálják a dunaújváros.com hírportál aktuális cikkében. Most a Yolanda Be Cool nagy slágere következik, feldolgozás ez is, a címe We No Speak Americano.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Már megérkeztünk a hétfő késő délutánhoz, és remélem páron a pihenésbe tervezték. A többieknek kitartást, a nevem Molek Csongor, közlekedési infokkal is jelentkezem még az utcsó közös felvonásunkban hamarosan, és az órát George Michael indítja az Amazing című slágerével.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Alig lesznek felhők az égen, délután 22-26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést. Az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van a 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolákban. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 300 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik. Mini koncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felsőoktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákba is bepillanthatnak, és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a felszámolás alatt álló egészségtudatossági és páciens tájékoztatási alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az alapítvány célja a beteg tájékoztatás fejlesztése volt, amire csaknem 4,8 milliárd forint támogatást kapott, de a pénznek csak kisebb részét használták fel. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt, tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. A pára és kötfoltok felosztása után túlnyomóan derült napos, száraz idő várható, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet a hajnali 1-10 fokról délután 22 és 26 fok közé emelkedik.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sportéletében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte, a DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja Feol. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu-n. Elindult az Okos Tányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Innen Fejérvár megyéből is 3 fős csapatokat várnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden vármegyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti eszél gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek pörögnek folyamatosan, itt a 93.1 Best FM-en. Mindenkinek szép késő délutánt, így hétfőre beindul lassan ez a munkahét is, dunaújvárosi hallgatók, és pörgetjük a hangulatot a jó zenékkel még együtt egy órán keresztül. A nevem Molek Csongor, szeretettel köszöntök mindenkit George Michael zenél, és szól az Amazing.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, aki közlekedik éppen, jó utat kívánok. Figyelmesen hallgassa a Best FM-et is, akadt pár info munkálatokkal összefüggésben. Bár lehet, hogy újat nem mondok, a 62-28-as, 3-as, 8-as kilométerek között aktuális az útszűkület Dunaföldvár seregi és összekötő úton, de már nem sokáig. És végzik még a csomópont építési munkálatokat elég sokáig, az 52-esen Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 47-es kilométernél, hát konkrétan decemberig számítani kell még fennakadásra. Ha van egyéb tapasztalat, akkor kérem jelezzék már közlekedéssel kapcsolatban főleg 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Aki énekel most a Besten, az Madonna, és tőle szól a Give It To Me.

Repíts. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kedves dunói városi hallgatók, az elektromos autók terjedésével itt a városban is egyre fontosabbá válik a megfelelő töltőhálózat, és a mostani nyilvántartások szerint itt nálunk már több tucat nyilvános töltési lehetőség található. Mondjuk ezek teljesítménye, csatlakozó típusa és díjszabása eltérhet. Töltő működik például a Martinovics Ignác utcában és a Kandó Kálmán téren, de a Békekörúton, a Szabadság úton is találhatók MVM mobility pontok, és még sorolhatnánk. A hálózat bővülése leginkább azoknak jelent könnyebbséget, akik nem rendelkeznek saját garázssal vagy otthoni töltővel. Egy bevásárlás vagy ügyintézés ideje alatt is tölthető az autó, de a nagyobb teljesítményű DC állomások pedig hosszabb utazás közben lehetnek különösen hasznosak. A nyilvános töltés ugyanakkor némi tervezést még mindig igényel, és nem minden állomás kínál ugyanolyan teljesítményt, a fizetési mód és az ár szolgáltatóként változhat, és előfordulhat, hogy egy töltő éppen foglalt. Ott vannak a további részletek a töltéssel összefüggésben, itt helyi szinten, a dunaiveres.com hírportálon. Egy Black Eyed Peas sláger következik, a Don't Funk With My Heart című felvétel a Besten.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A búcsú slágeremhez érkeztünk így hétfőn késő délután. Robbie Williamstől szól még a She's the One. Ezt együtt meghallgatjuk, és ezzel köszönöm meg a figyelmet. Hát főleg az előző három felvonásra. Dunaújvárosi hallgatók, további kellemes kora estét, jó pihenést kívánok. Holnap már kedd, és délután jelentkezem. 3-tól itt vagyok, addig is maradjanak a Besten. Molek Csongort hallották, a legjobbakat mindenkinek. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Kétharmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu-n. A TET mesepályázatra várják november 11-ig a természettudományok iránt érdeklődő Fejér vármegyei diákok alkotásait is. Akik 3 korcsoportban egyénileg vagy 2 fős csapatokban nevezhetnek, munkájukat pedig mentor is segítheti. A pályázók olyan magyar nyelvű mesével vagy prózai művel nevezhetnek, amelyben a természettudományos gondolatok, kérdések és összefüggések a történet szerves részévé válnak. A pályaművek a környezet, a természetismeret, a földrajz, a biológia, a fizika és a kémia területéhez egyaránt kapcsolódhatnak. A pályázaton az általános iskolások 3. osztálytól, valamint középiskolai és középfokú szakképzésben résztvevő diákok is indulhatnak. Holnap a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél, kora reggel 4 és 11 fok közötti minimum értékekre van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, napközben 22-26 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Csökken az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összege, jön a múzeumok őszi fesztiválja, pára köd is lehet hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint, azaz 700 ezerrel kevesebb járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 ezer mellé további, mintegy 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-ig meghosszabbították. Kutyajutalom falatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszer moly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda a kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Indul a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. November 15-ig országszerte mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműveskedés, séták, túrák és koncertek is. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevésen átmenetileg pára, ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült, napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Van az a mondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, ez picikét kifacsarva talán úgy hangozhat a mai napon, hogy minden rádió műsor saját maga gyújtja meg a gyertyát a születésnapi tortáján. 5 évesek lettünk a mai napon. 5 éve itt vagyunk veletek minden nap, és minden nap más stílusban hozunk 120 percnyi mixet, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, itt voltatok velünk az elmúlt 5 évben, akár csak néha-néha, akár csak hetente egy-egy alkalommal, de fixen, és hát külön köszönet azoknak, akik hétfőtől vasárnapig mindig itt vannak velünk 6 és 8 között, vagy akik esetleg utólag hallgatják vissza a mixeket a Mixcut profiaikon, úgyhogy legalább még 5-öt nekünk, mármint hogy nekünk, Night Shift DJ-knek, és veletek együtt nekünk, Night Shift közösségnek. 6-7-ig én White Boy, 7-től Lauer Krisztián, a lemezjátszók mögött, mert hiába szülinap, azért a munkát el kell végezni.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És a legutóbb feltöltött 5 mixemet, az pont már a szülinapra sikerült kipipálni oly módon, hogy azokon is ott van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor megint én jövök. De könnyen lehet, hogy a szülinapra való tekintete most nem 5, hanem 10 újabb mixet fogok felpattintani a Mixcloud oldalamra. mixcloud.com/DJWhiteBoy. Addig, amíg ezt kitalálom, addig azért az oda feltöltött 160-at még nyugodtan hallgassátok meg, ne csak 100-szor, 200-szor, 500-szor, 1000-szer. Jó, mixcloud.com/DJWhiteBoy. A tracklisták pedig természetesen

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620555555, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor a gyertyák felét elfújtam én, a gyertyák másik fele pedig Lauer Krisztiánra vár. A következő órában ő áll majd a lemezjátszók mögött, és tol még egy órán keresztül klub klasszikusokat. A legjobbakat a 90-es és a 2000-es évekből. Szóval a Classic House még egy órán keresztül. Gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen sehova.
3: Starts to glow. I'm feeling so fine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Ifjúsági drogprevenciós sportnapot rendeztek Dunaújvárosban. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem adott otthont az Együtt a Jövőtöt ért ifjúsági drogprevenciós sportnapnak. A rendezvény a Fejérvár megyei önkormányzat Tisztán Jobb elnevezésű programsorozatának újabb állomása volt. A programon középiskolás csapatok vettek részt a középiskolás futszálkupán, emellett prevenciós előadások, egészségfejlesztő programok, interaktív bemutatók és sportolói kerekasztal beszélgetés is várta a fiatalokat. Dr. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke közösségi bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés célja, hogy a sport és a közösségi élmények segítségével erősítsék a fiatalok egészségtudatosságát, és felhívják a figyelmet a szenvedélybetegségek megelőzésére, írja Duna Online. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte, a DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Két harmad után már 3 gólos hátrányban volt a Dunaújvárosi Együttes, amely a Hajrában emberelőnyből tudott szépíteni. A DAB 3-1-es vereséget szenvedett a Csíkszereda otthonában az Erste Liga vasárnapi játéknapján. A mérkőzés összefoglalója a feol.hu-n. Egy 53 éves férfit rántottak földre és raboltak ki Székesfehérváron, majd az egyik feltételezett elkövető néhány órával később egy autót is elvitt Iszka-Szentgyörgyről. A székesfehérvári rablás után a rendőrök egy napon belül mindkét férfit elfogták, az eltűnt Opel Astra pedig visszakerült tulajdonosához. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti, így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbadhatók legyenek a célország szolgáltatójához. A meteorológusok szerint zavartalanul napos, derült időre készülhetünk. Legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a keleti eszél gyenge mérsékelt lesz. Reggel 11 fok közelébe csökken a hőmérséklet, délután 25 fok köré melegszik.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A fogyatékossággal élőket és családjaikat támogatják. Kezdődik a rókák vakcinázása. Eső nem várható. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiunknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
3: Ebzárlat is legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
2: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt, ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felentést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és kötfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Egy jó Soul Searcher, Fail in Love.
5: Bizonyám.
4: Ez egy ilyen discourse skill, nem? Az első négy ütemből általában mindenki megmondta, amikor.
5: Igen, mert ugye a tipikus groove, tehát Exwell azért nagyon-nagyon ott volt mindig.
4: És egy érdekesség az énekesnővel, Donna Ellennel kapcsolatban, hogy azt hinnéd, hogy hát nem csak ugye ebben a dalban, de rengeteg akkor ilyen vocal house dalban közreműködött, hogy hát onnantól fogok neki, és innen volt a pályája. Nem. Olyannyira nem kérlek, hogy 2013-ban elment a Voice-ba megmérettetni magát az amerikai Voice-ba. De.
5: Hogy gondolod, de, hogy... durva.
4: Igen, jó, mondjuk azért értő fülek ott is voltak, mert a Maroon 5-ból az Adam Levine, meg a Christina Aguilera azért megnyomták a gombot, hogy szeretnének vele dolgozni.
5: Persze.
4: Az élő show, vagy nem is tudom, hogy van ott a Voice-ba, hogy ott mindenféle párbajok, meg izék vannak. Mindegy, azt hiszem, hogy talán ott is élő show van. Na, oda már nem jutott be, mert aztán a későbbi győztes... későbbi győztese szemben alul maradt ott a párbaj szakaszban.
5: Igen, de most, hogy mondod, egyébként eszembe jutott, a Sydney Youngblood is elindult, képzeld el, egy ilyen tehetségkutatón. Azt nem személyesen mondom. Láttam, komolyan mondom. És így mondta, hogy amerikai katona volt, vagy nem is tudom, és hogy Németországban ott maradt, és stb. És így nézem, mondom, atya úristen, ez komoly. Tehát azt hittem, hogy ez mennyire óriási világsláger volt, tehát nem is értem.
4: Ugye?
5: Lehet egyébként, hogy ki kellett tölteni az adást, vagy fene tudja.
4: Az is lehet. De mindegy, láttam, most vannak ilyen DJ tehetségkutatók, neked ott nem kell elindulni. Lauer Krisztián a lemezjátszó mögött, klasszik, hát még egy órán keresztül.
0: A Best

0: Ez a Night Shift.
1: Pont egy-két hete dobta fel a Miller ennek ugye az új verzióját, az I Can't Wait-et, ugye a Kiss számmal, amit meglett.
2: Hány napig gondolkodtam azon az akapellán, mondom, hogy ez honnan van,
1: édes Miller, Istenem. Mindenkinek is el kellett keresni a neten, mert a Miller is mondta, ez valami régi ilyen break-es
2: zene.
1: Persze,
2: New Shoes volt. De hány nap, hát én körülbelül mondom, majdnem egy hétig gondolkodtam rajta, hogy honnan.
1: A Who Sampled a barátod. Csak ennyit mondok.

0: Lower.
1: Nekem ez csak most esett le, vagy most olvastam úgy igazán utána, hogy ott a brightoni vízben ott valami lehet, vagy nem tudom, ott valami olyan vízerek találkoznak, vagy fölsugárzás, nem tudom. Hát ugye a Fetszenc Mól is brightoni. Hát persze. Milyen emberek jönnek ott Brightonból? Fatboy Slim és hadd ne soroljam.
2: Hát ott rengeteg ilyen ember él. Brighton az erről szól.
1: És már megint nem tudtam elmenni nyáron.
2: És a na, Fitch and Chips Roll.
1: Igen, na, és mi van, te meg kaptál izén fél Fetszenc Mól promót?
2: Igen, igen, igen, kaptam egy új Russell Small promót, és újra egy diszkóval jött elő. Nekem annyira nem jött be, de nem tudom, kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora sikere lesz.
1: Nem is tudom, hogy ők még hivatalosan vannak-e, léteznek-e, csinálnak-e még ők így Fetszenc Mólként bármit.
2: Nem, Fetszenc Mólként nem. Nem. Az biztos, hogy nem.
1: Pedig de jó lenne. Legalább az egyik, ugye? A Freemasonsnél, Shapeshiftersnél is ugye már csak az egyik tartotta meg ugye a brandet, és viszi tovább, és hát a Miller mondta, hogy becsárjon.

0: Ez idei nyárnak az egyik legnagyobb vesztesége, ugye, hogy véget ért Tisznóban, ugye Horvátországban a Defected Croatia 10 év után.
1: Ez egy óriási buli lehet.
0: Hogy hova viszik át, még ők sem mondták. Tehát, hogy Horvátország maradnak csak máshova, vagy egy az egybe kivonulnak Horvátországból, azt még nem lehet tudni.
1: Hát egy csomó buli hely van, ahova.
0: Hát tudom, hogy már Máltán is már csinálnak, de hogy magát ezt a bulit, hogy ezt viszik-e tovább, ezt még egyelőre nem lehet tudni. Brutális volt a line-up a búcsúra, nyilván, úgyhogy én megfogadtam, kettő dolgot fogadtam meg, nem, nagyon sok dolgot fogadtam meg ide nyáron. Egyik olyan a következő Fatboy Slim Brighton Big Beach butikra.
1: Fú, az nagyon-nagyon durva volt. Néztem a videókat, hogy mennyien voltak megint. Jézusom.
0: Hát 430 000 ember, ugye, mert hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Így voltak. Volt rá egy ember, nem tudtam elmenni. Mindegy, ez csak így zárójelben. És igen, és néztem a Defected Croatia-nak a videóit, és mondtam, hogy már pedig én úgy nem hallhatok meg, hogy nem látom élőben, ahogy a Mosty lejátsza a Hornit. Tehát én ezt mondtam, hogy nekem az volt a kapudrog az elektronikus tánczenéhez. Igen. 98-ban, Svájcban hallottam először, tökre megvan az egész, úgyhogy mondtam, hogy én úgy nem mehetek el a más világra, hogy nézem így az öreg Mustafát, ahogy földobja, hogy horni.
1: A Mustafa azért ugye, mert török származás.
0: Igen. Mustafa Gündoglu, és ugye ebből a Mustafából lett a Mosty. Szóval...
1: Így van.
0: Szóval már most megvannak. Én nem várok itt évvégéig a fogadalmakkal. Én már most megfogadtam, hogy jövő nyáron nekem ez a kettő muszáj. Hát most már csak azt kéne, hogy a Fatboy Slim is bejelentse, hogy visszatér majd a Brighton Beach-be jövő nyáron. Adja az ég. Jó van. Krisztián, te meg jelentsd be, hogy jövő hétfőn visszatérsz hozzánk.
1: Mindenképpen.
0: Ennyi.
1: Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Felborult két vasúti tartálykocsi, jelentős fennakadások vannak a MÁV-nál. Estartolt az Erdők hete, hamarosan pályára lép a foci válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Felborult két petróleumot szállító vasúti tartálykocsi Budapesten. A baleset Rákos állomás közelében történt. Az egyik kocsinál szivárgás is volt, ezt megszüntették. A baleset miatt teljes vágányzárat rendeltek el, így jelentős fennakadások vannak a Budapest-Miskolc és a Budapest-Békéscsaba vonalon. Az Intercity Miskolc felől csak 60-ig, Békéscsaba felől pedig Szolnokig járnak. Több elővárosi vonat kimarad, vagy rövidebb útvonalon közlekedik. A keleti pályaudvar és Pécel 60 illetve Rákoshegy között pótlóbuszokat indítottak. A mai nappal kezdetét vette az Erdők hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozás, szakvezetések, nyílt napok. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Hétvégén megtartják a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten összesen 59 helyszínen szervez programot. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék többek között a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. A rendezvény egyben játékos verseny is az országok között. Magyarország tavaly két kategóriában is első helyen végzett. A hazai adatokat vasárnap délután 4-ig lehet beküldeni. További részletek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Ismét pályán a magyar labdarúgó várgatott. Márko Rossi szerint nehéz mérkőzés vár a csapatra az Északhírek ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában. A szövetségi kapitány kiemelte, a házigazdák fizikális futballt játszanak, ezért végig koncentrálni kell és kevés gólra számít. Az Északhír magyar ma este 3:49-kor kezdődik. Továbbra is derült száraz időnk lesz, hajnalban csak néhol alakulhat ki átmeneti pára vagy köd. Reggel általában 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. A szél helyenként megélénkülhet, délután 22-25 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán is száraz idő várható, északon felhősödhet az esti órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az aktív koncertre látogatók a következő óra előadóiból majdhogy nem mindenkit láthattak már itt Magyarországon, hiszen Lenny Kravitz járt már nálunk nem is egyszer, Beyoncé is volt itt, és sajnos csak egyszer, Sean Paul legutóbb pont idén nyáron koncertezett a Parkban, és hát Lady Gaga is töltötte már meg a Pap Lászlót. Nálunk most ő indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Rádió 98.6 FM, a legjobb zenék. Mindenki más megnyugodhat, az S betűnél ütöttük most fel a naplót, úgyhogy ők fognak felállni a következő negyed órában. Sting jön Seb Mamival és a Desert Rose-zal, utána September a Cry For You-val, majd egy kis Soul Wave, utána pedig Shellys és az I Love Your Smile itt a Best-en, a legjobb zenék között.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Best FM, a legjobb zenék. Annak ellenére, hogy a Düsseldorfi koncert előtt egy háztartási balesetben Nico Scherzinger elég komolyan leforrázta a lábát, végignyomta a koncertet, és mindenkit megnyugtatott, hogy az európai turné állomásait ez a kis baleset nem érinti. De Pussycat Dolls érkezik a Hush Hush-sal itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a korábban említett Pussycat Dolls előzenekaraként turnézik jelenleg Európában a most érkező Lil Kim, aki mellett ott van még Christina Aguilera, Maya, Pink és persze Missy Elliott. Jön a Molárus betétdala, a

Best FM a legjobb zenék a DreamWorks stúdió bajban van. Azért nem tudja elkezdeni a Trollok negyedik részét, mert még mindig a Shrek ötödik részének utómunkálataival vannak elfoglalva. Itt irigylem a problémáikat. Jön a Trollok első részének betétdel a Justin Timberlake-től. Can't

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament egyelőre nem választott legfőbb ügyészt. Ismét elkaptak egy mohatolvajt, holnap lesz Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfőjelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. Újabb mohatolvaj került rendőrkézre. Egy 23 éves férfi csak nem fél tonnányi mohát lopott. Az 58 zsákot furgonjában találták meg, Borsodabolyű-Zemplénben. Pénteken is felfedeztek egy illegális szállítmányt. Szabolcs-Szatmár-Berekben 37 zsák mohára bukkantak a rendőrök egy kis teherautóban. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja is, az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiumnak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyal. Védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
1: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dómban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevés helyen átmenetileg pára, ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ez most az indián nyár, ugye, amiben benne vagyunk. Úgy Satper kb. Egészen jövő hét közepéig. Ha ez mégsem lenne elég, akkor picikét ráerősítünk a következő órában a mediterrán hangulatra, hiszen jön majd a Grease 2000 a Free Drive Zone-on Winnertől, és a Viva España is jön majd hamarosan a bombonnak köszönhetően.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha szigorúan csak a tényszerű adatokat nézzük, akkor ezzel a most érkező dallal gyakorlatilag semmi nem stimmel. Mert hogy 1997-ben jelent meg, és Görögországhoz sok köze nincsen, hiszen egy holland trance duo, a Free Drives készítette az egészet. Mégis ez lett minden idők egyik legnagyobb trance himnusza. Grease 2000, ez érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. 24 fok, 24 fok, aztán 24 fok, majd 24 fok, és 24 fok. A következő 5 nap időjárásáról ezt tudom elmondani, és hát a tartozékok sem tartogatnak úgymond túlságosan nagy változatosságot. A következő 5 napban ugyanaz lesz mindig. Szél nélkül, eső nélkül, szerencsére front nélkül, és csapadék nélkül élvezhetjük az indián nyarat. Szóval hónapra is 24 fokos nappali maximumra, és verőfényes napsütésre esik készülni országszerte mindenhol.

Best FM, a legjobb zenék, a Salt and Pepa és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex, a Salt and

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Jön a szaunázók hétvégéje. Pára köd is lesz hajnalban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgász Szövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt. Ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felentést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és ködfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pár napja volt a 25. évfordulója annak, hogy Britney Spears az MTV Video Music Awards díjátadó gálán egy több mint 2 méteres albino burmai pitonnal a nyakában adta elő vadonatű kislemezét, az I'm a Slave for You-t. Nálunk most a Stronger-rel és piton nélkül nyitja a következő órát itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

a felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

FM a legjobb zenék, 2 hét alatt 10 koncert ugyanazon a helyszínen. Ezt vállalta magára a Backstreet Boys a düsseldorfi Merkur Arénában. Mondanom sem kell, mindegyik koncert teltházas volt is, és lesz is, hiszen pénteken már elkezdték ezt a sorozatot. Ugye péntek, szombat, vasárnap a színpadon állt a

Best FM a legjobb zenék, a Messy Boys neve valószínűleg leginkább ennek a remixnek köszönhetően lett ismert, pedig azért előtte is és utána is elég nagy nevekkel dolgoztak együtt. Csináltak remixet Gloria Estefannak, az M-People-nek és Jamelia-nak, és most MC Light-tal jönnek, és a Jamin-nál itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És ha tényleg most van az indián nyár, akkor ebben mi még egy picit belekapaszkodunk, mondjuk indiánok nélkül, csak úgy simán a nyárba, a summertime-ba. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince is érkezik a mai utolsó 60 percben, 11 és éjfél között, ahol feltűnik még Eminem, Dido-val és a Stennel, illetve Montel Jordan, a This Is How We Do It-tel, Zsarul és a Shanti után.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. 4 évvel ezelőtt ezen a napon ment körbe nagyon gyorsan a nagyon szomorú hír világszerte mindenhol, hogy 59 éves korában egy véletlenszerű kábítószer túladagolásnak köszönhetően elhunyt Coolio. 10 album, 10 gyerek, számtalan sláger, ebből jön most az egyik, a Too Hot itt a Best FM-en.

Rádió FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best of a legjobb zenék a hétfőn, akkor ezennel túl is vagyunk. Nem volt ez olyan nehéz, ugye? Úgyhogy már csak 4 van hátra, és megint itt van a hétvége. Itt leszek megint én is, holnap 6-kor 120 percnyi funkival indítjuk a kedd estét. DJ Hangya fog majd hozzám csatlakozni. Jön Kellis és a Trick Me, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen